0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fanefem.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

Fültől fülig Fan FM. FM 87.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig
0: zene. Fan FM.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.

0: jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

0: baba gyújtsál világot.
1: Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
2: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.

Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít. Van az úgy már néha,

0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Elkészítette a Siegfried Muresán vezette kabinet első tervezetét a Nemzeti Liberális Párt, a Mencsedek meg Romániát Szövetség és az RMDS értesült a Digi24. Az új román kormány összetételében azonban még nincs végleges megállapodás a minisztériumok elosztásáról. A jelenlegi elképzelés szerint a Penele 7, az Üszere 6, az RMDS pedig 3 tárcát kapna. A legnagyobb vita az igazságügyi, az egészségügyi és a közlekedési minisztérium körül van. A Penele és az Üszere egyaránt igényt tart az igazságügyi tárcára, miközben az RMDS az egészségügyi vagy a közlekedési minisztériumot szeretné. A három párt 3 miniszterelnök helyettessel számol, akik egyben miniszterek is lennének. A tárgyalások folytatódnak, a tervek szerint Muresán pénteken találkozik Miklós Ordán államfővel, az új kormány pedig hétfőn vagy kedden kerülhet a parlament elé. Jelenleg nincs veszélyben a nyugdíjak és a bérek kifizetése, ugyanakkor az állam finanszírozási költségei jelentősen emelkedtek, állítja a pénzügyminiszter. Alexandru Nazare úgy véli, komoly érvek állnak az ország hitelminősítésének megtartása mellett, elsősorban azért, mert a költségvetési hiány idei céljai teljesíthetőek. A miniszter szerint a politikai bizonytalanságot ugyan meg kell magyarázni a hitelminősítőknek és a befektetőknek, a költségvetés alakulása azonban kedvezőbb a képet mutat. A 2026-os hiányt a készpénzalap és az uniós elszámolási szabályok szerint is megközelítőleg 6,6%-on kell tartani. Közben az állam 10 éves kötvényeinek hozama 7% fölé emelkedett, ami növeli az államadósság finanszírozásának terheit. Nazare szerint a költségek emelkedését belső és külső tényezők egyaránt magyarázzák. A politikai stabilitás helyreállítása pedig hozzájárulhat a finanszírozási költségek mérsékléséhez. 143 millió lejes támogatást kap 75 önkormányzati fenntartású színház, bábszínház, néptánc együttes, opera és filharmónia Romániában. A kormány döntése értelmében a személyi jövedelemadóból befolyt összeg 2%-át fordítják erre a célra. Hargita megyében támogatásban részesül a Csíki Játékszín, a Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, a Gyergyó-Szentmiklósi Figura Stúdió Színház, valamint a Hargita Székely Néptánc Színház és az Udvarhelyi Néptánc Műhely. A támogatott intézmények teljes listája a Fejlesztési Minisztérium honlapján érhető el. Országos tiltakozást hirdetett szeptember 28-ára a Diákok Országos Tanácsa a kötelező iskolai egyenruha bevezetése ellen. A szervezet arra kéri a diákokat, hogy ezen a napon feketébe öltözve jelezzék tiltakozásukat. A kezdeményezés hátterében az a törvénytervezet áll, amely kötelezővé tenné az egyenruha viselését a közoktatásban. A szenátus már elfogadta a javaslatot, a végső döntést a képviselőház hozza meg. A diáktanács kifogásolja, hogy a jogszabály előkészítése során nem vonták be őket az egyeztetésekbe. A szervezet szerint az egyenruha önmagában nem oldja meg az iskolai zaklatás vagy a társadalmi különbségek problémáját. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint többnyire felhős égbolt mellett javarészt borongós, de a továbbiakban is száraz időjárással számolhatunk. Maradnak azonban az alacsony hőmérsékleti értékek. Reggeli órákban a hőmérséklet 1 fokra csökken. Napközben a csúcsérték azonban a 15-16 fokot is elérheti.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a bio banán kilója 6 lej 99 bani a Lidl Plusszal, és a hazai burgonya sütéshez vagy püréhez 2 kg-os kiszerelésben 5 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a kádda mosdó és szekrényszett csak 529 lej csomagonként, valamint a Cseresit CS 25 szaniter szilikon átlátszó fehér vagy többféle színben már 18 lej 99 banitól kapható tubusonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ru oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Reklámot hallottak.

0: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
1: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet. 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Szombaton ismét megrendezik a csíkszéki gazdanapokat a Csíkszentsimoni Szent László Gyermekvédelmi Központ udvarán. A program délelőtt 10:30-kor traktoros felvonulással kezdődik, majd lesz néptánc, szekeres ügyességi verseny, munkalovak versenye, és kihirdetik Csíkszék legnagyobb pityókáját is. Egész nap helytermelők és kézművesek vására, mezőgazdasági gépkiállítás, gyermekprogramok, szakmai sátor és gasztroudvar várja az érdeklődőket. A napot muzsika szó zárja.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Elkészítette a Siegfried Murechán vezette kabinet első tervezetét a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsedek meg Romániát szövetség és az RMDS értesült a Digi24. Az új román kormány összetételében azonban még nincs végleges megállapodás a minisztériumok elosztásáról. A jelenlegi elképzelés szerint a Penele 7, az Üszere 6, az RMDS pedig 3 tárcát kapna. A legnagyobb vita az igazságügyi, az egészségügyi és a közlekedési minisztérium körül van. A Penele és az Üszere egyaránt igényt tart az igazságügyi tárcára, miközben az RMDS az egészségügyi vagy a közlekedési minisztériumot szeretné. A három párt 3 miniszterelnök helyettessel számol, akik egyben miniszterek is lennének. A tárgyalások folytatódnak, a tervek szerint Murechán pénteken találkozik Miklós Orbán államfővel, az új kormány pedig hétfőn vagy kedden kerülhet a parlament elé. Jelenleg nincs veszélyben a nyugdíjak és a bérek kifizetése, ugyanakkor az állam finanszírozási költségei jelentősen emelkedtek, állítja a pénzügyminiszter. Alexandru Nazare úgy véli, komoly érvek állnak az ország hitelminősítésének megtartása mellett, elsősorban azért, mert a költségvetési hiány idei céljai teljesíthetőek. A miniszter szerint a politikai bizonytalanságot ugyan meg kell magyarázni a hitelminősítőknek és a befektetőknek, a költségvetés alakulása azonban kedvezőbb képet mutat. A 2026-os hiányt a készpénzalap és az uniós elszámolási szabályok szerint is megközelítőleg 6,6%-on kell tartani. Közben az állam 10 éves kötvényeinek hozama 7% fölé emelkedett, ami növeli az államadósság finanszírozásának terheit. Nazare szerint a költségek emelkedését belső és külső tényezők egyaránt magyarázzák. A politikai stabilitás helyreállítása pedig hozzájárulhat a finanszírozási költségek mérsékléséhez. 143 millió lejes támogatást kap 75 önkormányzati fenntartású színház, bábszínház, néptánc együttes, opera és filharmónia Romániában. A kormány döntése értelmében a személyi jövedelemadóból befolyt összeg 2%-át fordítják erre a célra. Hargita megyében támogatásban részesül a Csíki Játékszín, a Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, a Gyergyó Szentmiklósi Figura Stúdió Színház, valamint a Hargita Székely Néptánc Színház és az Udvarhelyi Néptánc Műhely. A támogatott intézmények teljes listája a Fejlesztési Minisztérium honlapján érhető el. Országos tiltakozást hirdetett szeptember 28-ára a Diákok Országos Tanácsa a kötelező iskolai egyenruha bevezetése ellen. A szervezet arra kéri a diákokat, hogy ezen a napon feketébe öltözve jelezzék tiltakozásukat. A kezdeményezés hátterében az a törvénytervezet áll, amely kötelezővé tenné az egyenruha viselését a közoktatásban. A szenátus már elfogadta a javaslatot, a végső döntést a képviselőház hozza meg. A diáktanács kifogásolja, hogy a jogszabály előkészítése során nem vonták be őket az egyeztetésekbe. A szervezet szerint az egyenruha önmagában nem oldja meg az iskolai zaklatás vagy a társadalmi különbségek problémáját. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint többnyire felhős égbolt mellett javarészt borongós, de a továbbiakban is száraz időjárással számolhatunk. Maradnak azonban az alacsony hőmérsékleti értékek. Reggeli órákban a hőmérséklet 1 fokra csökken, napközben a csúcsérték azonban a 15-16 fokot is elérheti.
2: A hírek után
0: vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: Ha valakit ez vigasztal, bátran elmondhatom, hogy most már 2 fok van Csíkszeredában, de így igaz, hogy egy érződik belőle. A reális hőérzet mindössze 1 fokra tehető. Ha valaki ismeri annak a trükkét, hogyan lehet elkerülni azt, hogy amikor érkezik az ősz, az ember ne fázzon meg, és ne kezdjen dünnyögni, vagy rosszabbat ne is említsek, az mondja el nekem is bátran, meg komolyan mondom, legközelebb megfogadom a jó tanácsát, és igyekszem azt szerint cselekedni. Günther Otto vagyok, ismételten köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és a napjaink legjobbjai sorakoznak itt az éterben. Péntek lévén, most már egy picikét a tempón is csavarunk, nem másért, de nyakunkon a hétvége.

0: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Nálunk most a 3 lépcsős acéllétra csak 89, valamint a 4 polcos galvanizált fém tárolópolc csak 64 lej 90 bané. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Reklámot hallottak.
4: I've been fighting.

0: Alone és a Back to Yours Fülig zenékkel a kalendárium kezdetén, illetve hát nyilván a kalendáriumot is általában azzal szoktuk zárni. Keresek egy ajándékdalt mindazoknak, akik valamilyen szempontból ünnepeltnek számítanak. A mai napon, szeptember 25-én Eufrozina, illetve Kende nevű hallgatóinkat köszöntjük, és fellapozzuk röviden a kalendáriumot. Kerek 100 éve annak, hogy 1926-ban Henry Ford bevezette a napi 8 órás és heti 5 napos munkaidőt. 533 éve 1493-ban Kolumbusz Kristóf 17 hajójával elhagyta Spanyolországot. 1513-ban, azaz 513 éve Vasco Núñez de Balboa spanyol felfedező első európaiként a csendes óceánhoz érkezett. 301 éve született 1725-ben Nicolas Joseph Cugnot, az első autónak nevezhető jármű kitalálója és megépítője. 1897-ben született William Faulkner, Nobel-díjas amerikai író. Legismertebb művei a Példabeszéd, a Hang és a Téboly, a Fiam Absalon. 1900-ban, 34 éves korában hunyt el Jesse Williams Leeser, amerikai orvos, aki élete árán bizonyította, hogy a sárga lázat szúnyogok terjesztik. A kalendárium rovatunk végére elő van készítve egy remek ajándékdal, előtte még hadd említem meg, 1925-ben a Telefon Hírmondó RT kísérleti programot adott Magyarországon. A kalendárium rovatunkat itt lezárjuk. Érkezik a Heaven és az Iron. Ezzel a dallal a nap ünnepeljeit köszöntjük.
1: Fülig zene, fülig mosoly. Fan FM Rádió.
2: Fülig zene.

Sophie B. Hawkins és Right Beside You 1994-ből szólt a dal. Csak idefele a rádióig több olyan emberrel találkoztam, akinek vagy fújt az orra, vagy tüsszögött, vagy éppen köhögött. Az úgy tűnik, hogy az őszi megfázást teljesen kivédeni nem lehet, de néhány egyszerű szokással jelentősen csökkenthető a fertőzés esélye, és enyhébb lehet a lefolyás. Persze, hogyha még nem nagy a baj, nem kell azonnal gyógyszerhez folyamodni. Összeszedtem jó néhány érdekességet, tippet, amivel esetleg segíthetünk egymásnak. Ha valakinek van egy jó tippje, szintén megírhatja SMS-ben 0724-860-000. Amit érdemes ősszel rendszeresen csinálni, sorolom tüstént.

0: Nem tudjuk teljesen kivédeni vagy elkerülni az őszi megfázást, de néhány egészen egyszerű szokással jelentősen csökkenthető a fertőzés veszélye, és a felsorolás elején, mint általában ilyen időszakokban mindig a kézmosás áll, főleg tömegközlekedés, üzlet, munkahely és kilincsek után. A szem, orr, száj érintését is érdemes kerülni. Aztán itt van a szellőztetés, naponta többször rövid, intenzív szellőztetést iktassunk be, zárt, zsúfolt helyeken könnyebben terjednek a légúti vírusok. Alvás, a megfelelő rendszeres alvás az immunrendszer működésének egyik fontos részét képezi. Réteges öltözködés, mióta mondom már, ne izzadjon bele a ruhába, de ne is fázzon át. A hideg önmagában nem okoz megfázást, a vírusok viszont igen. Víz, tea, leves, nem kell erőltetni, literszám inni, a megfelelő hidratáltság elérése a cél. Amikor jól esik, akkor igyunk folyadékot. Rendszeres mozgás, a mérsékelt testmozgás általánosságban támogatja az immunrendszer működését. Zöldségek és gyümölcsök. Változatos étrenddel érdemes biztosítani a vitaminokat és ásványi anyagokat. Nem szükséges automatikusan nagy dózisú vitaminkészítményeket szedni. Kerüljük a beteg emberekkel a szoros kontaktust, amikor ez megoldható, és ha mi betegszünk meg, akkor próbáljuk nem továbbadni. A rendszeresen szedett C-vitamin kérdése ilyenkor mindig előkerül. Nem akadályozza meg biztosan, hogy megfázzunk. Egyes vizsgálatok szerint rendszeres fogyasztása kissé rövidítheti a megfázás időtartamát, de a hatása nem föltétlenül nagy. A kiegyensúlyozott étrend általában fontosabb. A legjobb őszi védőcsomag az alvás, a kézmosás, a szellőztetés, a mozgás, változatos étrend és a beteg emberekkel való közeli kontaktus csökkentése, legalábbis addig, amíg érezzük, hogy ott lappang bennünk valami. Ha pedig már érezzük az első jeleket, ugye én kaparótorokkal ébredtem, tüsszögés még nincs, orrfolyás már talán-talán úgy érzem, hogy jöhet, ez társul az enyhe közérzet, szerencsére ez nincs, akkor más a stratégia. Ilyenkor érdemes úgy stratégiázni tulajdonképpen, hogy a szervezetünket egy kicsit tudjuk segíteni. Természetesen erre is mondom hamarosan a megoldást.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a bio banán kilója 6 lej 99 bani a Lidl Plusszal, és a hazai burgonya sütéshez vagy püréhez 2 kg-os kiszerelésben 5 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Adoden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipid tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Reklámot hallottak.

0: Gigi D'Agostino és a La Passion. Vissza a nagy orvosi tanácsokhoz, bár az az igazság, hogy amikor már az ember benne van, és zsebkendő hegyek veszik körül, akkor lehet, hogy a jó tanácsok nem föltétlenül hasznosak, de nagyon sokan vagyunk, bízom benne, akiknek kutyavaja, azaz én, mert egy icipicit már érzem magamon a megfázás tüneteit, ezért is szedtem elő azokat a jó tanácsokat, amivel érdemes foglalkozni annak érdekében, hogy a helyzet ne legyen rosszabb. Nos, az első 24 órában, hogyha az ember már érzi, hogy kapar a torka, talán-talán folyik egy picit az orra, és a feje is úgy nagyon szeliden, úgy valahol a háttérben, mintha fáj, akkor érdemes odafigyelni, hogy ne akarjuk kiirtani a vírust, mert ugye legtöbben neki szökünk azonnal, hogy kész, kinyírom mindent, ami magamban van, azaz bennem lappang a kis görcs, meg a kis mocskokot, ne hagyjuk, hogy tovább szaporodjanak, nos nem kell ilyen hirtelen terminátor módba kapcsolni. Az első 24 órában tehát nem az a cél, hogy kiírtsuk a vírust, hanem hogy pihenéssel és tüneti kezeléssel segítsük a szervezetet, és lehetőleg ne súlyosbítsuk a panaszokat. Az első 24 órában egyszerűen pihenjünk többet, mint szoktunk, ígyunk rendszeresen, de ne ígyjuk magunkat túl, azaz ne ígyunk erőltetetten 3-4 liter vizet csak azért, mert ezt mondta valaki. Ordugulás, sósvizes orrspray vagy öblítés. Én tulajdonképpen erre a sósvizes orr, hát mondjam azt, hogy elhárításra, de ez nagyon hülyén hangzik, szóval az orrmosásra esküszöm már évek óta. Torokfájásra érdemes langyos teát, mézet, torokpasztillát vagy sósvizes gargarizálást alkalmazni, a méz különösen a köhögést is enyhítheti, már ha van. Ha fájdalom vagy láz jelentkezik, akkor már érdemes hozzányúlni a gyógykészítményekhez. Általában a paracetamol az, ami megfelelő választás lehet a beteg tájékoztató szerinti adagban. A korábbi gyomorpanaszok miatt esetleg, hogyha vannak valakinek ilyenek, akkor érdemes megnézni, hogy javallott-e, ha csak az orvos nem javasolja. Együnk könnyen emészhető ételeket, nem kell koplálni. Leves, rizs, főtt burgonya, banán, zabkása, pirítós, jó lehet, ha nincs étvágyunk, sőt ezeket tulajdonképpen, ha nem tudunk otthon maradni, akkor a munkahelyre is elvihetjük magunkkal, nyilván nem az egész felsorolást, lehet belőlük válogatni. Sauna, nagyon forró fürdő vagy túlzott betakarózás nem gyógyítja meg gyorsabban a vírusfertőzést, már ha ugye lappang bennünk és sikerül neki túlszaporodni, úgyhogy ne próbáljuk meg kiizzadni. Nem árt mondjuk, hogyha izzadunk egy icipicit pihenés közben, de nem kell ezt sem túlzásba vinni. Amit nem érdemes automatikusan elkezdeni, tehát amint említettem, ugye antibiotikumot szedni. C-vitaminból sem érdemes nagyobb dózisbe venni ilyenkor, mert nem sok értelme van, amit viszont nem árt figyelembe venni. Ha az első tünetek között orrfolyás, tüsszögés és enyhe torokkaparás van, akkor már az első napon érdemes elkezdeni a sós, vizes orrsprayt, illetve öblítést, sok pihenést és rendszeres folyadék bevitelt. Ha már felugrik a lázunk, nehéz légzés, mellkasi fájdalom, zavartság, nagyon erős vagy gyorsan romló tünetek jelentkeznek, akkor bizony ezek a felsoroltak már nem tudnak működni. Ha ezek nem javulnak pár napon belül, akkor mindenképp orvoshoz kell fordulni. No, bízom benne, hogy nagyon sok jó tanáccsal szolgáltam ma reggel. Nyilván nem lehet mindet betartani, de a megfázás idejében még egyszer fontos a sűrű kézmosás. Ami alatt elmondtam, ezt szellőztetek, úgyhogy ezt hamarosan be fogom csukni. Alvás, réteges öltözködés, folyadék, rendszeres mozgás, zöldség és gyümölcs, és kerüljük a beteg emberekkel a szoros kontaktust, hát ha mi megusszuk szárazon.
1: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM Rádióban.
0: Egynapos cserkész kalandra várja a diákokat az Ady Endre 104-es számú cserkész csapat. A program október 3-án, szombaton délelőtt 11 és délután 3 óra között lesz a cserkész otthonban, a Petőfi utca 53 szám alatt, a református imaház udvarán. A második osztálytól felfelé minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel várnak a szervezők. Aki szeretne játszva tanulni, közösségben lenni és új élményeket szerezni, vegyen részt az egynapos cserkész kalandon.
1: Programajánló a Fun FM Rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: Reklámot hallottak.

0: Sunny Tatikaram és A World Outside Your Window 1988-ból. Az Erste Ligában három erdélyi csapat győzött a csütörtöki játéknapon, írja a Maszol. A Brassói Korona idegenben a Csíkszereda és a Háromszéki Ágyúsok hazai pályán diadalmaskodott, a Gyergyói HK azonban kikapott. Az újonc Háromszéki Ágyúsok csapata házigazdaként 7-1-re nyert a Dunaújváros ellen a Jégkorong Erste Liga alapszakaszának csütörtöki játéknapján, számol be róla az MTI. A Liga honlapja szerint a kézdivásárhelyi együttesben Rócz Zoltán László triplázott, mindhárom harmadban ütött egy-egy gólt. A Csíkszereda négy nappal ezelőtt 11-4-re kapott ki Újpesten, most viszont hazai pályán 5-2-re nyert az UTE ellen. A finn Kármeniemi Lauri Johansen 65. percben szerzett góljával a DVDK hosszabbítás után 2-1-re győzött a címvédi Gyergyói HK otthonában. A Brassói Korona 3-1-re nyert a Budapesti Jégkorong Akadémia HC vendégeként az Erste Liga alapszakaszának csütörtöki mérkőzésén. Az erdélyi együttes egy gólos előnnyel hozta le az első harmadot, majd a gól nélküli másodikat követően az utolsóban bebiztosította a győzelmét. További hírek, információk 3 percen belül a Fan FM hírszolgálattól.
1: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
2: ¿Por qué?
1: Porque la vida es corta.
2: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
1: Pero piensa, que es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante, para adelante.
3: Kezdje a napot a kotyogóban, Günther Ottóval. Friss infók, ropogós slágerek és a szokásos reggeli pörgés. Kotyogó.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikus Ordán nem támogatja a Peszede és az AUR esetleges együttműködését. A Quotidianulnak adott interjúban Nikus Ordán úgy fogalmazott, nyugatbarát kormányt és az azt támogató nyugatbarát parlamenti többséget szeretne. Az államfő ugyanakkor abban bízik, hogy valamennyi párt rugalmasan áll majd a kormányalakítási tárgyalásokhoz. Ha a Siegfried Murray-Sahn vezette kormány nem kapja meg a parlamenti támogatást, Nikus Ordán szerint újra egyeztetnie kell a pártokkal, és ezután dönthet a következő miniszterelnök jelöltről. Arra a kérdésre, hogy a következő jelölt automatikusan Sorin Grindeanu lenne-e, az elnök nem adott egyértelmű választ. Nikus Ordán az előrehozott választások lehetőségét sem tartja jó megoldásnak, szerinte ezek csak további 4-5, akár 6 hónappal hosszabbítanák meg a politikai válságot. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök csütörtökön fogadta a Standard & Poor's nemzetközi hitelminősítő küldöttséget Bukarestben, az egyeztetésen Románia politikai helyzetéről és a költségvetés alakulásáról tárgyaltak. A kormány szerint az év első 7 hónapjában a költségvetés hiány több mint 28 milliárd lejjel csökkent az előző év azonos időszakához képest. Bolozsán szerint a kiadások visszafogása hozzájárult a deficit mérsékléséhez, és a jövő évi költségvetésnek is a hiány további csökkentését kell szolgálnia. A miniszterelnök szerint hosszú távon a közigazgatás hatékonyabb átétele, az állami vállalatok reformja, a kiadások átgondolása és a gazdasági növekedést ösztönző beruházások biztosíthatják az államháztartás stabilitását. Ugyanakkor hangsúlyozta, a reformok folytatása a befektetői bizalom fenntartása miatt is igen-igen fontos. A sajtóban megjelent hírekre reagált az országos nyugdíjpénztár, miután felmerült, hogy mintegy 2,2 millió nyugdíjat számolhattak újra hívásan. A hatóság hangsúlyozta, ez a szám a számvevőszék mintavételes ellenőrzései alapján készült statisztikai becslés. Nem jelenti azt, hogy ennyi nyugdíj aktájában egyenként hibát találtak. A tényleges eltéréseket csak az egyéni dossziék tételes ellenőrzésével lehet megállapítani. A nyugdíjpénztár közölte, ahol beigazolódik a tévedés, a jogtalanul kifizetett többletet visszakövetelik, ha pedig valaki kevesebb nyugdíjat kapott a jogos összegnél, a különbözetet kifizetik utólag. A képviselőház döntéshozó fórumaként elfogadta a megtakarítási és befektetési számlákról szóló törvénytervezetet. Ha az államfő kihirdeti, az új rendszer 2027. január 1-től léphet életbe. A konstrukció célja, hogy a romániaiak hosszú távon saját tőkét építsenek fel elsősorban nyugdíjas éveikre. A számlákra befizetett pénzt engedélyezett alapkezelők fektetik részvényekbe, kötvényekbe és befektetési alapokba. A hozamok a megtakarítási időszak alatt nem adóznak, kétféle számla közül lehet majd választani, az egyiknél a befizetés után nincs adókedvezmény, viszont a hozam és a kifizetés is adómentes, a másiknál pedig a befizetés csökkenti az adóalapot, cserébe a kifizetéskor 10%-os adót kell fizetni. Miklós Zoltán, RMDSZ-es képviselő, a tervezett társ előterjesztője szerint az új rendszer nem váltja ki az állami és magánnyugdíjakat, hanem kiegészíti azokat. A számlán felhalmozott összeg nyugdíj korhatárkor, vagy legkésőbb 65 éves korban felvehető és örökölhető is. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett javarészt borongós, de a továbbiakban is száraz időjárásra lehet számítani. 3 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a reális hőérzet 1 fokra tehető, a csúcsérték térségünkben akár a 14-16 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 5 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között sorakozik Leoni Callum Scott, Ave, Naked, Portugal, The Man, Zerbe Rita Ora, Robbie Williams és még sokan mások. Együtt pörgetjük fel a jó kedvet és a hangulatot itt a kotyogóban. Ha kedvük van, tartsanak velem a folytatásban is.

0: Itt az Axiók Dede mániája a Dedemánban. Most nálunk a kádda mosdó és szekrényszett csak 529 lej csomagonként, valamint a Cseresit CS 25 szaniter szilikon átlátszó fehér vagy többféle színben már 18 lej 99 banitól kapható tubusonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulát. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Reklámot hallottak.

0: Teddy Swims bejelentette új albumának megjelenési dátumát, az Ugly 2027. január 22-én érkezik. Az album egyébként az elmúlt 15 hónapban született egy különösen mozgalmas időszakban, amely fia születésével kezdődött és válással végződött. Az énekes szerint a lemez az önvizsgálatról és a személyes fejlődésről szól. Az albumról már megjelent az első kis lemez, a Perfect Man, amely az önmagunkkal szemben támasztott irreális elvárásokról és a saját tökéletlenségeink elfogadásáról szól. Teddy Swims szerint a dal legfontosabb üzenete, tanuljunk meg megbocsátani saját magunknak.
1: Az egyetlen reggeli, ami nem égeti meg a nyelved, de felébreszti az elméd. Kezdje a napot a kotyogóban, Günther Ottóval.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.
2: Rekordszámú 5 millió ipari robot működik jelenleg a világjáraiban, elsősorban Kínában, az Egyesült Államokban, Japánban, Dél-Koreában és Németországban, értesült az Agile Press. A működő ipari robotok globális állománya 2025-ben éves szinten 9%-kal nőtt, és elérte az 5 milliós számot. Derül ki a Nemzetközi Robotikai Szövetség csütörtökön közzétett adataiból. Tavaly világszerte több mint 600 ezer új robotot helyeztek üzembe, ami 11%-os növekedést jelent 2024-hez képest. Az ipari automatizálás gyors ütemben halad előre, közölte Jane Hefner, a Nemzetközi Robotikai Szövetség elnöke. Én ebben különösebben mondjuk nem látom a veszélyt, a szoftokban viszont már nem vagyok teljes mértékben meggyőződve, hogy veszélytelenek, legalábbis ami ugye a mesterséges intelligenciát illeti. Láttunk, olvastunk, hallottunk már mindenféle sztorikat nyilván, elsősorban regényben, vásznon, hogy a robotok fellázadtak, lásd a Terminátor. No, bízom benne, hogy erre azért nem kerül sor.
3: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a bio banán kilója 6 lej 99 bani a Lidl Plusszal, és a hazai burgonya sütéshez vagy püréhez 2 kg-os kiszerelésben 5 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
5: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
0: Reklámot hallottak!

0: sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében vasárnap este 8-tól Günther Ottóval. Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Szombaton ismét megrendezik a csíkszéki gazdanapokat a Csíkszentsimoni Szent László Gyermekvédelmi Központ udvarán. A program délelőtt 10:30-kor traktoros felvonulással kezdődik, majd lesz néptánc, szekeres ügyességi verseny, munkalovak versenye, és kihirdetik Csíkszék legnagyobb pityókáját is. Egész nap helyi termelők és kézművesek vására, mezőgazdasági gépkiállítás, gyermekprogramok, szakmai sátor és gasztroudvar várja az érdeklődőket. A napot Muzsika Szó zárja.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Reklámot hallottak.

A közösségi együttélésre vonatkozó írott és íratlan szabályok a munkahelyen is érvényesek, hiszen az is egy közösség, kivéve például a szó szerinti egyéni vállalkozókat. Ahogyan azonban egy társasháznál, egy játszótéren vagy egy boltban sorba állva is akadnak konfliktusok, a munkahelyeken is előfordulhatnak, márpedig ott nagyon sok órát töltünk, ezért lényeges, hogy milyen légkörben. Néhány tippel jövök hamarosan, hogy ne mi legyünk azok, akik miatt a kollégáink utálnak bejárni dolgozni.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikus Ordán nem támogatja a Peszede és az AUR esetleges együttműködését. A Kotidianulnak adott interjúban Nikus Ordán úgy fogalmazott, nyugatbarát kormányt és az azt támogató nyugatbarát parlamenti többséget szeretne. Az államfő ugyanakkor abban bízik, hogy valamennyi párt rugalmasan áll majd a kormányalakítási tárgyalásokhoz. Ha a Siegfried Murray-Sahn vezette kormány nem kapja meg a parlamenti támogatást, Nikus Ordán szerint újra egyeztetnie kell a pártokkal, és ezután dönthet a következő miniszterelnök jelöltről. Arra a kérdésre, hogy a következő jelölt automatikusan Sorin Grindeanu lenne-e, az elnök nem adott egyértelmű választ. Nikus Ordán az előrehozott választások lehetőségét sem tartja jó megoldásnak. Szerinte ezek csak további 4-5, akár 6 hónappal hosszabbítanák meg a politikai válságot. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök csütörtökön fogadta a Standard & Poor's nemzetközi hitelminősítő küldöttséget Bukarestben. Az egyeztetésen Románia politikai helyzetéről és a költségvetés alakulásáról tárgyaltak. A kormány szerint az év első 7 hónapjában a költségvetés hiány több mint 28 milliárd lejjel csökkent az előző év azonos időszakához képest. Bolozsán szerint a kiadások visszafogása hozzájárult a deficit mérsékléséhez, és a jövő évi költségvetésnek is a hiány további csökkentését kell szolgálnia. A miniszterelnök szerint hosszú távon a közigazgatás hatékonyabb átétele, az állami vállalatok reformja, a kiadások átgondolása és a gazdasági növekedést ösztönző beruházások biztosíthatják az államháztartás stabilitását. Ugyanakkor hangsúlyozta, a reformok folytatása a befektetői bizalom fenntartása miatt is igen-igen fontos. A sajtóban megjelent hírekre reagált az országos nyugdíjpénztár, miután felmerült, hogy mintegy 2,2 millió nyugdíjat számolhattak újra hívásan. A hatóság hangsúlyozta, ez a szám a számvevőszék mintavételes ellenőrzései alapján készült statisztikai becslés. Nem jelenti azt, hogy ennyi nyugdíj aktájában egyenként hibát találtak. A tényleges eltéréseket csak az egyéni dossziék tételes ellenőrzésével lehet megállapítani. A nyugdíjpénztár közölte, ahol beigazolódik a tévedés, a jogtalanul kifizetett többletet visszakövetelik, ha pedig valaki kevesebb nyugdíjat kapott a jogos összegnél, a különbözetet kifizetik utólag. A képviselőház döntéshozó fórumaként elfogadta a megtakarítási és befektetési számlákról szóló törvénytervezetet. Ha az államfő kihirdeti, az új rendszer 2027. január 1-től léphet életbe. A konstrukció célja, hogy a romániaiak hosszú távon saját tőkét építsenek fel elsősorban nyugdíjas éveikre. A számlákra befizetett pénzt engedélyezett alapkezelők fektetik részvényekbe, kötvényekbe és befektetési alapokba. A hozamok a megtakarítási időszak alatt nem adóznak. Kétféle számla közül lehet majd választani. Az egyiknél a befizetés után nincs adókedvezmény, viszont a hozam és a kifizetés is adómentes. A másiknál pedig a befizetés csökkenti az adóalapot, cserébe a kifizetéskor 10%-os adót kell fizetni. Miklós Zoltán, RMDSZ-es képviselő, a tervezett társ előterjesztője szerint az új rendszer nem váltja ki az állami és magánnyugdíjakat, hanem kiegészíti azokat. A számlán felhalmozott összeg nyugdíj korhatárkor, vagy legkésőbb 65 éves korban felvehető és örökölhető is. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett javarészt borongós, de a továbbiakban is száraz időjárásra lehet számítani. 3 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a reális hőérzet 1 fokra tehető, a csúcsérték térségünkben akár a 14-16 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Kissé borongós, kissé hideg, kissé őszies. Ilyen az időjárás, ezzel nem tudunk mit kezdeni, viszont a zenékkel... Nos, a zenékkel tudunk jó irányt venni általában, ha nyitottak vagyunk arra, hogy a zenei változatosság mindig gyönyörködhet. Ha így érzik, tartsanak velem a folytatásban is, ebben az órában lesz már játék, programajánló és rengeteg jó zene az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai közül.
0: friss, ropogós, a kedvenc reggeli műsorod kotyogó tartalommal töltve. Ne csak hallgasd, éld át! Kotyogó Günther Ottóval.

0: Touch Me Softly 2026-ból 4:11 előtt 6 perccel. Nos, a korábbiakban említettem, hogy mit kell elkövetnünk ahhoz, hogy ne mi legyünk a munkahelyi közellenség, mert hogy sok időt töltünk ott naponta a kollégákkal egy légkörben, bizony azért kell simulni olyan értelemben, hogy mindenki egy kicsit enged, és mindenki egy kicsit akar, és ettől alakulnak ki, legalábbis szerintem, az optimális erőviszonyok. A munkahely is egy közösség, ahol ugyanúgy vannak írott és íratlan szabályok, mint egy társasházban, egy játszótéren vagy akár a bolti sorbanállásnál, és mivel életünk jelentős részét a munkahelyünkön töltjük, egyáltalán nem mindegy, milyen légkörben telnek azok az órák. Íme az egyszerű szabályok, amelyek betartásával nem mi leszünk azok, akik miatt a kollégáink már vasárnap este rettegnek a hétfőtől. Kelemes munkahelyi légkör, és ebben most szó szerint is beleértjük a levegőt. Nincs izzadságszag, cigiszag vagy túlzásba vitt parfüm. Persze az sem ideális, ha valaki úgy érkezik reggel, mintha egy egész drogériát magára öntött volna. Csak csinyán. A cél egyszerű, ne legyünk mi azok, aki miatt a kollégák önkéntelenül is visszatartják a lélegzetüket. A rend nem csak esztétikai kérdés, az asztalunkon uralkodó káosz alapvetően a mi dolgunk. Egészen addig, amíg nem terjeszkedik át mások területére, és nem kávéfoltos vagy ebédmaradékos dokumentumokat adunk tovább. A közös helyiségekben viszont már más a helyzet. Ha használtuk a konyhát, pakoljunk el. Ha kifogyott a víz a kávégéből, töltsük fel. Ha elfogyott a papír a nyomtatóból, tegyünk bele újat. Nagyon egyszerű. Amit elhasználunk, azt pótoljuk. Nem kell néma csend, de nem kell a koncert sem. A munkahely nem könyvtár, természetes, hogy beszélgetünk, telefonálunk, nevetünk. A gond ott kezdődik, amikor valaki ordít a telefonba, hangosan hallgat zenét vagy videókat néz, miközben a többiek próbálnak koncentrálni. A hangerőből érdemes annyit használni, amennyi még nem zavarja a szomszéd asztalnál dolgozót. Ez is azt jelenti, hogy figyelünk a többiekre. Lehet, hogy nekünk fázik a lábunk, másnak viszont melege van. Átrendeznénk az irodát, a kollégánk pedig éppen megszokta, hogy hol talál mindent. Ilyenkor a legegyszerűbb megoldás, kérdezzük meg a többieket, mielőtt változtatunk. Ha problémánk van, szerintem azt meg kell beszélni a vicces üzeneteknek és a munkahelyi panaszkodásnak is. Általában megvan a helyed, de ha konkrétan egy kollégával van problémánk, talán mégiscsak elegánsabb vele megbeszélni. A háta mögötti panaszkodás ugyanis előbb-utóbb visszajut hozzá, csak addigra már nem biztos, hogy ugyanúgy lehet beszélni a problémáról. És végül a kölcsönösség. Ha mindig mi kezdeményezzük a beszélgetést, mindig csak mi viccelődünk és kizárólag mi mesélünk a magánéletünkről, miközben a másik láthatóan nem vevő rá, érdemes egy lépést hátra lépni. A jó munkahelyi kapcsolat oda visszaműködik, ha csak az egyik fél erőlteti, az már nem kapcsolat, hanem nyomulás. És nagyon fontos, ne legyünk férgek. Van ugyanis a kellemetlen kollégánál rosszabb kategória is, az, aki soha nem vállalja a hibáit, mindig másra tolja a felelősséget, más ötleteit lopja el, vagy mások munkájával próbálja begyűjteni a főnök elismerését. Hibázni mindenki fog. Felvállalni viszont sokkal elegánsabb, mint másra kenni. A munkahelyi jófejség tehát nem nagy tudomány, egy kis odafigyelés, kölcsönösség és tisztelet, és már is sokkal kellemesebb a hely mindenkinek.
1: Elkezdődött az akciók dédemániája a Dédemánban. Nálunk most a három lépcsős acéllétra csak 89, valamint a négy polcos galvanizált fém tárolópolc csak 64,90 bané. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Reklámot hallottak.

Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: 2026. szeptember 29-én kedden reggel 8 és este 6 óra között javítási munkálatok miatt átmenetileg szünetel a vízellátás a Szentlélek utca Cákatanya környéke, Fitód, Csíkmintszent, valamint Csíkszentlélek. A vízellátás helyreállítását követően a csapvíz átmenetileg zavarossá válik, ami normális és rövid időn belül megszűnik. Hiba bejelentést a 024 órás ügyfélszolgálaton tehet 0758 770 040.
0: Közérdekű hirdetést hallottam.
2: FanFM Rádió, Fülix Zene!
3: FanFM, Fülix

FM 87.6 Csíkszeredon. Szültől szülig. Fan FM.

Hétvégi program dömpingek van, amiből válogatni szerencsére tenném hozzá. Ezúttal egy jó kis matiné vetítést ajánlok a figyelmet. Péntek van, kezdődnek a hétvégi program dömpingek van, amiből válogatni szerencsére tenném hozzá. Ezúttal egy jó kis matiné vetítést ajánlok a figyelmükbe. Egészen konkrétan a csík

Természetesen ezt hamarosan kijátsszuk, illetve meg is lehet nyerni majd azt, és a család jól-jól beülhet a moziba, lévén, hogy ilyen nagyon gonosz vagy barátságtalan az időjárás. Érdemes szerintem magyar programokban gondolkodni, magyar programokban, hülyeségeket beszélek, benti programokban gondolkodni, annak érdekében, hogy ne is fázzanak, ne is ázzanak, és minden a legnagyobb rendben legyen. Szóval, Coyote vs. Acme, mutatom hamarosan az előzetest, jön a kérdés, és lehet nyerni páros belépőt a szombat délelőtti matiné vetítésre.

Szombat délelőtt 11 órától ismét matiné vetítés a Csíki moziban, ezúttal a Coyote vs. Acme című animációs családi filmet ajánlom figyelmükbe magyar szinkronnal, és 5 főig tudok felajánlani családi belépőt. Mutatom az előzetest, legyen figyelmes, hamarosan jön a kérdés.

0: It's not your fault. There's probably someone to blame.
1: Name of the case is Coyote versus Acme.
2: Wile E. Coyote. He is reckless. We all know who's responsible, and all of his injuries are self-inflicted.
3: You've been settling Acme cases for years.
4: I could probably get you $250 for that.
3: This is your opportunity to really show people what you're capable of.
4: These companies think they can do whatever they want. We're sick of it.
5: Acme! Acme! You!
4: Nothing is easy here.
6: We really have nothing.
7: We both know it would be very unpleasant if anything bigger were to become public.
8: So, what is up, Doc?
9: The Acme Corporation is releasing this film for account purposes only. We do not condone.
10: Tulajdonképpen a Préri Farkas visszavág holnap délelőtt 11 órától a Csíki moziban. Emlékszem erre a rajzfilmre még gyerekkoromból, de igazából mi csak részleteket kaptunk belőle, mert akkor ez csak így tudott működni. Amikor Préri Farkas összecsapott kengyel futó gyalog kakukkal, abból semmi jó nem sült ki. Magyar szinkronnal vetítik holnap délelőtt 11 órától a Csíki moziban a Préri Farkas visszavág című filmet. Animációs családi filmről van szó, 12 éves kortól ajánlott, és összesen 5 főre tudok felajánlani családi belépőt. 0724-860-000, azt írja meg nekem, hogy hívják magyarul a két fő karaktert, akik állandóan harcolnak egymással. Az imént elmondtam az egyik karakter nevét lévén, hogy ez szerepel a film címében, a másik szintén elhangzott, de nyilván nem fogom megismételni, hogy ne segítsek túlságosan. 0724-860-000. Ha szeretne egy családi belépőt a holnap délelőtti matiné vetítésre, küldjön helyes választ SMS-ben most!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikus Ordán nem támogatja a Peszede és az AUR esetleges együttműködését. A Quotidianulnak adott interjúban Nikus Ordán úgy fogalmazott, nyugatbarát kormányt és az azt támogató nyugatbarát parlamenti többséget szeretne. Az államfő ugyanakkor abban bízik, hogy valamennyi párt rugalmasan áll majd a kormányalakítási tárgyalásokhoz. Ha a Siegfried Murray-Sahn vezette kormány nem kapja meg a parlamenti támogatást, Nikus Ordán szerint újra egyeztetnie kell a pártokkal, és ezután dönthet a következő miniszterelnök jelöltről. Arra a kérdésre, hogy a következő jelölt automatikusan Sorin Grindeanu lenne-e, az elnök nem adott egyértelmű választ. Nikus Ordán az előrehozott választások lehetőségét sem tartja jó megoldásnak. Szerinte ezek csak további 4-5, akár 6 hónappal hosszabbítanák meg a politikai válságot. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök csütörtökön fogadta a Standard & Poor's nemzetközi hitelminősítő küldöttséget Bukarestben. Az egyeztetésen Románia politikai helyzetéről és a költségvetés alakulásáról tárgyaltak. A kormány szerint az év első 7 hónapjában a költségvetés hiány több mint 28 milliárd lejjel csökkent az előző év azonos időszakához képest. Bolozsán szerint a kiadások visszafogása hozzájárult a deficit mérsékléséhez, és a jövő évi költségvetésnek is a hiány további csökkentését kell szolgálnia. A miniszterelnök szerint hosszú távon a közigazgatás hatékonyabb átétele, az állami vállalatok reformja, a kiadások átgondolása és a gazdasági növekedést ösztönző beruházások biztosíthatják az államháztartás stabilitását. Ugyanakkor hangsúlyozta, a reformok folytatása a befektetői bizalom fenntartása miatt is igen-igen fontos. A sajtóban megjelent hírekre reagált az országos nyugdíjpénztár, miután felmerült, hogy mintegy 2,2 millió nyugdíjat számolhattak újra hívásan. A hatóság hangsúlyozta, ez a szám a számvevőszék mintavételes ellenőrzései alapján készült statisztikai becslés. Nem jelenti azt, hogy ennyi nyugdíj aktájában egyenként hibát találtak. A tényleges eltéréseket csak az egyéni dossziék tételes ellenőrzésével lehet megállapítani. A nyugdíjpénztár közölte, ahol beigazolódik a tévedés, a jogtalanul kifizetett többletet visszakövetelik, ha pedig valaki kevesebb nyugdíjat kapott a jogos összegnél, a különbözetet kifizetik utólag. A képviselőház döntéshozó fórumaként elfogadta a megtakarítási és befektetési számlákról szóló törvénytervezetet. Ha az államfő kihirdeti, az új rendszer 2027. január 1-től léphet életbe. A konstrukció célja, hogy a romániaiak hosszú távon saját tőkét építsenek fel elsősorban nyugdíjas éveikre. A számlákra befizetett pénzt engedélyezett alapkezelők fektetik részvényekbe, kötvényekbe és befektetési alapokba. A hozamok a megtakarítási időszak alatt nem adóznak. Kétféle számla közül lehet majd választani. Az egyiknél a befizetés után nincs adókedvezmény, viszont a hozam és a kifizetés is adómentes. A másiknál pedig a befizetés csökkenti az adóalapot, cserébe a kifizetéskor 10%-os adót kell fizetni. Miklós Zoltán, RMDSZ-es képviselő, a tervezett társ előterjesztője szerint az új rendszer nem váltja ki az állami és magánnyugdíjakat, hanem kiegészíti azokat. A számlán felhalmozott összeg nyugdíj korhatárkor, vagy legkésőbb 65 éves korban felvehető és örökölhető is. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett javarészt borongós, de a továbbiakban is száraz időjárásra lehet számítani. A csúcsérték térségünkben akár a 14-16 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek. 8 fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, és ugyanannyi is érződik. Úgyhogy haladunk valami felem, nem sok napot fogunk ma látni, de beírjuk azzal, amit kapunk. Zajlik a játék a szombati matiné vetítésre, továbbra is lehet küldeni helyes válaszokat, és természetesen ebben az órában lesz még mindenféle beugró a moziba. Hétvége a Csíki moziban.

0: elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most nálunk a kádda mosdó és szekrényszett csak 529 lej csomagonként, valamint a Cseresit CS 25 szanitel szilikon átlátszó fehér vagy többféle színben már 18 lej 99 banitól kapható tubusonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Reklámot hallottak.

Mans Zelmerlő és a Revolution 4.11 előtt egy perccel. Készülünk a szombat délelőtti matiné vetítésre a Csíki moziba, egészen pontosan 11 órától. 5 főig tudok felajánlani a család különböző tagjainak belépőt a Préri farkas vetítésére. Egészen pontosan a nagy klasszikus rajzfilmet gondolták egy kicsit újra, élő szereplők és animált figurák egyaránt összecsapnak a mozi vásznon délelőtt 11 órától, méghozzá magyar szinkronnal. Kértem a két főszereplő nevét elküldeni nekem. Hát mondjuk a gyalogkakuk neve az nem teljes, mert ugye ő kengyelfutó gyalogkakuk teljes nevén, és Préri farkas, de sok-sok helyes válasz érkezett, úgyhogy ideje megnyomni a gombot és stoppolni vagy sorsolni egy nyertest. 167-es. Gratulálok egy újabb helyes válasz beküldőjének. Kívánok nagyon-nagyon jó szórakozást az egész családnak holnap délelőtt 11 órától a Csíki mozi matiné vetítésén. Préri farkas visszavág 11-től magyar szinkronnal.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
1: Szombatonként 11-től.

Az ősznek nem csak a színei, hanem az ízei is rendkívül különlegesek és változatosak. Az alma, a szőlő, a körte, a szilva vagy éppen a birsalma nem csak finom, hanem érdekes dolgokat is rejt, és ezeknek most van a szezonja. Az almát például gyakran hozzák összefüggésbe az agy egészségével. Rostban és polifenolokban gazdag, ezért a kutatók is azt vizsgálják, milyen szerepe lehet az egészséges étrend részeként a memória és a koncentráció támogatása. A szőlőnél elsősorban a héjban és a magokban található polifenolok érdekesek. Ezek miatt a szőlő és a szőlőben található vegyületek a szív- és érrendszeri kutatásokban is gyakran előkerülnek. A körte igazi rostos őszi gyümölcs, magas a víztartalma, a rostok pedig hozzájárulhatnak a teltségérzethez és az emésztés megfelelő működéséhez. A szilva, különösen aszalva, szintén régóta ismert az emésztés segítő hatásai. A rostok mellett bizonyos cukoralkoholokat, például szorbitot is tartalmaz, ami hozzájárulhat a jó bél működéshez. És végül ott a birsalma, amelynek különleges illata miatt régen nem csak a konyhában tartották, sok házban a szekrénybe vagy a ruhák közé is tettek belőle, hogy kellemes illatot adjon a textíliáknak. Vagyis az őszgyümölcsei nem csak a tányérunkon érdekesek, mindegyikhez kapcsolódik egy kis történet, egy érdekesség, és nyilván egészségügyi tudnivalók.

0: Szeptember 26-án szombaton lesz a premierje Brad Pitt vadiúj filmjének a Csíki moziban, és nyilván erre is tartogatok egy páros belépőt. A vadon szíve a magyar címe a Heart of the Beast című vadiúj Brad Pitt produkciónak. Este 8 órától magyar szinkronnal vetítik a Csíki moziban, és páros belépőm erre is van. 07-24-860-000, mutatom az előzetest, jön a kérdés.
1: Csak bele, Pajti. De csinos vagy.
2: Menj, menj, menj!
1: Semmi baj, gyere. Csak egy rossz álom. Már nem vagyunk ott.
3: Maga az első, akit ennyire messze kint látok. Miféle szakmában dolgozik James?
4: Különleges erők, de leszereltem.
3: Jól láttam, hogy ezüst van a kutyája szájában.
4: Odin harci felderítő kutya volt. Egy célszemély szájba vágta téglával.
3: Ő kapta el a lábát is?
4: Igen.
3: Remélem, a seggfej megkapta a magáét.
4: Hát, fejbe lőttem.
3: A franc. Ez a terület itt a vadon szíve. Sokan a saját kárukon tanulják meg.
1: Szép volt, Pajti.
4: Haza foglak vinni. Csak a nehezebbik úton kell mennünk.
5: A harag és az utolsó műszak rendezőjétől.
1: Menni fog. Elkaplak. Csak szép lassan.
5: Nem az számít, ki ért élsz.
1: Túl fogjuk élni. Együtt bármit.
5: Hanem az, ki ért halsz meg.
4: Nem az dönt, hogy mekkora a kutya a harcban. Hanem, hogy mekkora a harc a kutyában. Ne viszlek el!
5: Brad Pitt.
4: Egy utolsó küldetés. Nem hagylak a sorsodra idekint.
1: Pajti, segítek!
5: A vadon szíve.
1: Jó.
5: Hamarosan a mozikban.
0: És már nem is kell olyan nagyon sokat várni a vadon szívének premierjére a Csíki moziban. Szombaton este lesz 8 órától magyar szinkronnal. 07-24-860-000, csípjen el egy páros belépőt a szombatesti premier vetítésre egy helyes válaszsal. Hogy hívják Brad Pitt hűtársát a filmben? 07-24-860-000, jöhetnek a helyes válaszok.
6: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
7: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet. 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
8: Reklámot hallottak!

0: Október 1-től új indulással és új megállókkal bővül a Csíki Transz menetrendje. A hármas járat autóbuszai Csibában ezentúl a Szent Lőrinc kápolnánál, a csibai üzletnél, valamint a lovas íjászatnál is megállnak. Ugyancsak október 1-től új indulással bővül a Hargita fürdőre közlekedő 10-es járat hétköznapi menetrendje. A Pacsirta sétányról 9:30, Hargita fürdőről pedig 10:30 előtt 10 perccel indul a járat.
1: Útinfót hallottak. Fun FM Rádió. Fülig zene.
2: FM 87.6. Csíkszereda.

0: Szombaton este lesz a premierje Brad Pitt vadi új filmjének a Csíki moziban. 8 órától látható a Vadon szava magyar szinkronnal. Vadon szíve, már Jack Londonban gondolkodom, szóval a Vadon szíve 8 órától magyar szinkronnal, és ugye hát két főszereplője van a filmnek. Az egyik maga Brad Pitt, illetve a másik a hőséges négy lábú társa, aki egyébként Odin névre hallgat. Ez is volt a helyes válasz. Ezt kellett nekem mostanáig elküldeni, hogy Odin, Odin a kutya neve. Lássuk a helyesen válaszolók közül, ki lesz az a szerencsés, aki elviszi tőlünk a páros belépőt a szombat esti premier vetítésre. Stop 495. Gratulálok egy újabb nyertesnek, kívánok nagyon-nagyon jó szórakozást. A prokult.ro oldalon előzetesen lehet jegyeket váltani a szombat esti premier vetítésre, illetve vetítés előtt egy órával a helyszínen.
1: Ha zenei változatosságra vágysz,
2: jó helyen jársz!
3: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dalom.
4: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
5: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
1: Tudtam meg,

just the way it is. That's just the way it is. Bruce Hornsby és The Way It Is, 1980-as évek is itt vannak velünk a kotyogóban, de most már tulajdonképpen csak egy utolsó dalra van időnk, és ezt 2000-ből választottam, ugye a nagy fordulat évéből, Darude, valamint a Sandstorm. Ezzel búcsúzom, én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, kívánok mindenkinek tartalmas hétvégét, találkozzunk jövő héten is.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikus Ordán nem támogatja a Peszede és az AUR esetleges együttműködését. A Quotidianulnak adott interjúban Nikus Ordán úgy fogalmazott, nyugatbarát kormányt és az azt támogató nyugatbarát parlamenti többséget szeretne. Az államfő ugyanakkor abban bízik, hogy valamennyi párt rugalmasan áll majd a kormányalakítási tárgyalásokhoz. Ha a Siegfried Murechán vezette kormány nem kapja meg a parlamenti támogatást, Nikus Ordán szerint újra egyeztetnie kell a pártokkal, és ezután dönthet a következő miniszterelnök jelöltről. Arra a kérdésre, hogy a következő jelölt automatikusan Sorin Grindeanu lenne-e, az elnök nem adott egyértelmű választ. Nikus Ordán az előrehozott választások lehetőségét sem tartja jó megoldásnak. Szerinte ezek csak további 4-5, akár 6 hónappal hosszabbítanák meg a politikai válságot. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök csütörtökön fogadta a Standard & Poor's nemzetközi hitelminősítő küldöttséget Bukarestben. Az egyeztetésen Románia politikai helyzetéről és a költségvetés alakulásáról tárgyaltak. A kormány szerint az év első 7 hónapjában a költségvetés hiány több mint 28 milliárd lejjel csökkent az előző év azonos időszakához képest. Bolozsán szerint a kiadások visszafogása hozzájárult a deficit mérsékléséhez, és a jövő évi költségvetésnek is a hiány további csökkentését kell szolgálnia. A miniszterelnök szerint hosszú távon a közigazgatás hatékonyabbá tétele, az állami vállalatok reformja, a kiadások átgondolása és a gazdasági növekedést ösztönző beruházások biztosíthatják az államháztartás stabilitását. Ugyanakkor hangsúlyozta, a reformok folytatása a befektetői bizalom fenntartása miatt is igen-igen fontos. A sajtóban megjelent hírekre reagált az országos nyugdíjpénztár, miután felmerült, hogy mintegy 2,2 millió nyugdíjat számolhattak újra hívásan. A hatóság hangsúlyozta, ez a szám a számvevőszék mintavételes ellenőrzései alapján készült statisztikai becslés. Nem jelenti azt, hogy ennyi nyugdíj aktájában egyenként hibát találtak. A tényleges eltéréseket csak az egyéni dossziék tételes ellenőrzésével lehet megállapítani. A nyugdíjpénztár közölte, ahol beigazolódik a tévedés, a jogtalanul kifizetett többletet visszakövetelik, ha pedig valaki kevesebb nyugdíjat kapott a jogos összegnél, a különbözetet kifizetik utólag. A képviselőház döntéshozó fórumaként elfogadta a megtakarítási és befektetési számlákról szóló törvénytervezetet. Ha az államfő kihirdeti, az új rendszer 2027. január 1-től léphet életbe. A konstrukció célja, hogy a romániaiak hosszú távon saját tőkét építsenek fel elsősorban nyugdíjas éveikre. A számlákra befizetett pénzt engedélyezett alapkezelők fektetik részvényekbe, kötvényekbe és befektetési alapokba. A hozamok a megtakarítási időszak alatt nem adóznak. Kétféle számla közül lehet majd választani, az egyiknél a befizetés után nincs adókedvezmény, viszont a hozam és a kifizetés is adómentes, a másiknál pedig a befizetés csökkenti az adóalapot, cserébe a kifizetéskor 10%-os adót kell fizetni. Miklós Zoltán, RMDSZ-es képviselő, a tervezett társ előterjesztője szerint az új rendszer nem váltja ki az állami és magán nyugdíjakat, hanem kiegészíti azokat. A számlán felhalmozott összeg nyugdíj korhatárkor, vagy legkésőbb 65 éves korban felvehető és örökölhető is. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett javarészt borongós, de a továbbiakban is száraz időjárásra lehet számítani. A csúcsérték térségünkben akár a 14-16 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fanafan fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Szombaton ismét megrendezik a csíkszéki gazdanapokat a Csíkszentsimoni Szent László Gyermekvédelmi Központ udvarán. A program délelőtt 10:30-kor traktoros felvonulással kezdődik, majd lesz néptánc, szekeres ügyességi verseny, munkalovak versenye, és kihirdetik Csíkszék legnagyobb pityókáját is. Egész nap helytermelők és kézművesek vására, mezőgazdasági gépkiállítás, gyermekprogramok, szakmai sátor és gasztroudvar várja az érdeklődőket. A napot muzsika szó zárja.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig Zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikus Ordán államfővel egyeztet ma a Kotrocsáni palotában Siegfried Muresan kijelölt miniszterelnök, közölte az elnöki hivatal. A kijelölt miniszterelnök kormányalakítási megbízásáról szóló elnöki rendelet hétfőn jelent meg a hivatalos közlönyben. Nikus Ordán államfő a parlamenti pártokkal tartott múlt csütörtöki Kotrocsáni egyeztetések után jelölte miniszterelnöknek Muresant. Az államfő akkor elmondta, azért esett a választása a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsetek meg Romániát Szövetség közös kormányfő jelöltjére, mert ő számíthat a legtöbb szavazatra a konzultáción résztvevő pártoktól. Az alkotmány szerint a kijelölt miniszterelnöknek a megbízásától számított 10 napon belül kell a parlament elé terjesztenie a kormányprogramot és a miniszter jelöltek listáját. A kijelölt kormányfő Siegfried Muresan bemutatta a kormányprogram főbb irányvonalait, amellyel a parlament elé járul. Ez Románia modernizációs és reform folyamatának folytatását célozza, és Európa párti lesz. Főbb ismérvei közé tartozik, hogy nem számol adóemelésekkel, növelni a béreket a közszférában és növelni a nyugdíjakat. A kormányprogram célkitűzése, hogy a gazdaság nagyobb mértékben nőjön, mint a közadósság. Ha ez a kettő felcserélődne, az az állampolgárokra nehezedő terhek növekedését eredményezné. A kijelölt miniszterelnök szeretné, ha a pénzt iskolák, kórházak építésére, működtetésére lehetne fordítani, nem az adósság és a kamat terheinek finanszírozására. A Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége, a MAKOSZ és a Román Országos Diáktanács, a CSENEE közösen tiltakozik a kötelező iskolai egyenruhák bevezetése ellen, ezért feketébe öltöznek hétfőn a diákok. A diákok úgy gondolják, hogy az egységes öltözet nem oldja meg a romániai oktatás problémáit, illetve a diákok közötti egyenlőtlenségeket. Hétfőn, szeptember 28-án ugyanazt a színt fogják viselni, feketébe fognak öltözni. A tiltakozó megmozdulás kapcsán már a bejelentés után hatalmas volt a felháborodás és az érdeklődés. Szeptember végén és október első napjaiban még az évszaknak megfelelő idő várható Romániában, ezt követően azonban az ország egész területén az átlagosnál melegebb idő valószínű, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az enyhébb idő október második felében is folytatódhat, csapadékból összességében a megszokott mennyiség várható, de az ország nyugati, északnyugati és középső részén több időszakban is szárazabb lehet az időjárás. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett száraz, helyenként napos időre lehet számítani. 11 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, az előrejelzés szerint a csúcsérték 15 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: 2026. szeptember 29-én kedden reggel 8 és este 6 óra között javítási munkálatok miatt átmenetileg szünetel a vízellátás. Csíkszeredában a Szentlélek utcában a Cákattanya környékén, Fitódban, Csíkmincenten, valamint Csíkszentléleken. A vízellátás helyreállítását követően a csapvíz átmenetileg zavarossá válik, ami normális és rövid időn belül megszűnik. Hiba bejelentést a 0-24 órás ügyfélszolgálaton tehet 0758-770-040.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében. Szombatonként 11-től.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Forgalomkorlátozásra kell számítani szombaton Csíkszeredában a Hargita Karting Motorsport Fesztivál miatt. Déli 11:30 és délután 1 óra között teljesen lezárják a Kossuth-Lajos utca és a Temesvári Sugárút kijelölt szakaszait. Emellett az autósport rendezvény résztvevőinek felvonulási ideje alatt rövid időre lezárják a Rét utca, a Hargita utca és a Kossuth-Lajos utca érintett szakaszait is mindkét irányban. A forgalomkorlátozások idején érdemes kerülőutat választani és fokozott figyelemmel közlekedni.
0: Hogy simábban menjen az út. Útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Egynapos cserkész kalandra várja a diákokat az Ady Endre 104-es számú cserkész csapat. A program október 3-án, szombaton délelőtt 11 és délután 3 óra között lesz a cserkész otthonban, a Petőfi utca 53 szám alatt, a református imaház udvarán. A második osztálytól felfelé minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel várnak a szervezők. Aki szeretne játszva tanulni, közösségben lenni és új élményeket szerezni, vegyen részt az egynapos cserkész kalandon.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Siegfried Murenschán kijelölt miniszterelnök Nikus Ordán államfővel egyeztet a kotrocseni palotában, közölte az elnöki hivatal. Nikus Ordán államfő elmondta, azért esett a választása a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsetek meg Romániát Szövetség közös kormányfő jelöltjére, mert ő számíthat a legtöbb szavazatra a konzultáción résztvevő pártoktól. Az alkotmány szerint a kijelölt miniszterelnöknek a megbízásától számított 10 napon belül kell a parlament elé terjesztenie a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. A kijelölt kormányfő bemutatta a kormányprogram főbb irányvonalait, amely Románia modernizációs és reform folyamatának folytatását célozza, és Európa párti lesz. Főbb ismérvei közé tartozik, hogy nem számol adóemelésekkel, növelni a béreket a közszférában és növelni a nyugdíjakat. A kormányprogram célkitűzése, hogy a gazdaság nagyobb mértékben nőjön, mint a közadósság. Ha ez a kettő felcserélődne, az az állampolgárokra nehezedő terhek növekedését eredményezné. Közösen tiltakozik a kötelező iskolai egyenruhák bevezetése ellen a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége, a MAKOS és a Román Országos Diáktanács, a CSENEE. Szeptember 28-án hétfőn feketébe öltöznek a tiltakozások jeléül. A diákok ugyanis úgy gondolják, hogy az egységes öltözet nem oldja meg sem a romániai oktatás, sem a diákok közötti egyenlőtlenségeket. Szeptember végén és október első napjaiban még az évszaknak megfelelő idő várható Romániában. Ezt követően azonban az ország egész területén az átlagosnál melegebb idő valószínű, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az enyhébb idő október második felében is folytatódhat. Csapadékból összességében a megszokott mennyiség várható, de az ország nyugati, északnyugati és középső részén több időszakban is szárazabb lesz az időjárás. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett marad a száraz, de javarészt borongós időjárás. A hőmérsékleti értékek alakulását illetően Csíkszeredában jelenleg 13 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 15 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió. Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda. Fan FM Rádió. Fülig.

0: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
2: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Reklámot hallottak.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: A szív egészségére hívják fel a figyelmet vasárnap Csíkszeredában. Szeptember 27-én délelőtt 11 órától harmadik alkalommal rendezik meg a szívek sétányát a központi parkban. A szervezők minden korosztályt várnak egy közös, tartalmas sétára, amelyen hasznos információkat lehet hallani a szív egészségéről. Emellett a helyszínen ingyenes vércukorszint és vérnyomásmérést is biztosítanak a szervezők. A Csíkszeredai Rotary Klub által szervezett esemény kapcsolódik a Szívvilágnapjához, és része a világ számos pontján megtartott hasonló rendezvényeknek.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Jelent sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.
1: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
2: Szeptember 29-én kedden déli 12 órától kerül sor az Ezüst Akadémia 7. kiadására, amikor a szemünk és a fülünk is becsaphat. A digitális világ megtévesztő tartalmairól tart előadást dr. Székely Kinga Katalin egyetemi adjunktus. A Művészetek Házában sorra kerülő előadás, az álhírek, hamis oldalak, megtévesztő nyereményjátékok és mesterséges intelligenciával készített tartalmak felismerésében segít. A résztvevők egyszerű, hétköznapokban is használható módszereket ismerhetnek meg a tudatosabb és biztonságosabb internet használathoz.
1: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Siegfried Murray Sahn kijelölt miniszterelnök Mikus Ordán államfővel egyeztet a kotroceni palotában, közölte az elnöki hivatal. Mikus Ordán államfő elmondta, azért esett a választása a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsetek meg Romániát Szövetség közös kormányfő jelöltjére, mert ő számíthat a legtöbb szavazatra a konzultáción résztvevő pártoktól. Az alkotmány szerint a kijelölt miniszterelnöknek a megbízásától számított 10 napon belül kell a parlament elé terjesztenie a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. A kijelölt kormányfő bemutatta a kormányprogram főbb irányvonalait, amely Románia modernizációs és reform folyamatának folytatását célozza, és Európa párti lesz. Főbb ismérvei közé tartozik, hogy nem számol adóemelésekkel, növelni a béreket a közszférában és növelni a nyugdíjakat. A kormányprogram célkitűzése, hogy a gazdaság nagyobb mértékben nőjön, mint a közadósság. Ha ez a kettő felcserélődne, az az állampolgárokra nehezedő terhek növekedését eredményezné. Közösen tiltakozik a kötelező iskolai egyenruhák bevezetése ellen a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége, a MAKOS és a Román Országos Diáktanács, a CSENEJE. Szeptember 28-án hétfőn feketébe öltöznek a tiltakozások jeléül. A diákok ugyanis úgy gondolják, hogy az egységes öltözet nem oldja meg sem a romániai oktatás, sem a diákok közötti egyenlőtlenségeket. Szeptember végén és október első napjaiban még az évszaknak megfelelő idő várható Romániában. Ezt követően azonban az ország egész területén az átlagosnál melegebb idő valószínű, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az enyhébb idő október második felében is folytatódhat. Csapadékból összességében a megszokott mennyiség várható, de az ország nyugati, északnyugati és középső részén több időszakban is szárazabb lesz az időjárás. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változékony, javarészt száraz, de többnyire borongós időjárás. A csúcsérték 15 foknál nem emelkedik magasabbra, 14 fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában. Hétvégén, főleg szombaton csapadékossá válik az időjárás, helyenként átvonuló záporokkal kell számolni. Vasárnap azonban ismét felszakadozik a gomoly felhőzet, és több órára előbukkan a nap. A reggeli órákban a hőmérséklet 3-4 fokra csökken, napközben 17-18 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel.
2: Fan FM Rádió.
0: Fan FM Rádió.

0: A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót. Főleg a szuper jubileumi hétvégén. Az alsó csirkecomb 100 gramonként 1 lej 29 bani, az 500 gramos pikokpól is 11 lej 99 bani, és a mangó darabja 4 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Reklámot hallottak.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Forgalomkorlátozásra kell számítani szombaton Csíkszeredában a Hargita Karting Motorsport Fesztivál miatt. Déli 11:30 és délután 1 óra között teljesen lezárják a Kossuth-Lajos utca és a Temesvári Sugárút kijelölt szakaszait. Emellett az autósport rendezvény résztvevőinek felvonulási ideje alatt rövid időre lezárják a Rét utca, a Hargita utca és a Kossuth-Lajos utca érintett szakaszait is mindkét irányban. A forgalomkorlátozások idején érdemes kerülőutat választani és fokozott figyelemmel közlekedni.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Siegfried Murray Sahn kijelölt miniszterelnök Nikus Ordán államfővel egyeztet a kotroceni palotában, közölte az elnöki hivatal. Nikus Ordán államfő elmondta, azért esett a választása a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsetek meg Romániát Szövetség közös kormányfő jelöltjére, mert ő számíthat a legtöbb szavazatra a konzultáción résztvevő pártoktól. Az alkotmány szerint a kijelölt miniszterelnöknek a megbízásától számított 10 napon belül kell a parlament elé terjesztenie a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. A kijelölt kormányfő bemutatta a kormányprogram főbb irányvonalait, amely Románia modernizációs és reform folyamatának folytatását célozza, és Európa párti lesz. Főbb ismérvei közé tartozik, hogy nem számol adóemelésekkel, növelni a béreket a közszférában és növelni a nyugdíjakat. A kormányprogram célkitűzése, hogy a gazdaság nagyobb mértékben nőjön, mint a közadósság. Ha ez a kettő felcserélődne, az az állampolgárokra nehezedő terhek növekedését eredményezné. Közösen tiltakozik a kötelező iskolai egyenruhák bevezetése ellen a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége, a MAKOS és a Román Országos Diáktanács, a CSENEE. Szeptember 28-án hétfőn feketébe öltöznek a tiltakozások jeléül. A diákok ugyanis úgy gondolják, hogy az egységes öltözet nem oldja meg sem a romániai oktatás, sem a diákok közötti egyenlőtlenségeket. Szeptember végén és október első napjaiban még az évszaknak megfelelő idő várható Romániában. Ezt követően azonban az ország egész területén az átlagosnál melegebb idő valószínű, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az enyhébb idő október második felében is folytatódhat. Csapadékból összességében a megszokott mennyiség várható, de az ország nyugati, északnyugati és középső részén több időszakban is szárazabb lesz az időjárás. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változékony, javarészt száraz, de többnyire borongós időjárás. A csúcsérték 15 foknál nem emelkedik magasabbra, 14 fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában. Hétvégén, főleg szombaton csapadékossá válik az időjárás, helyenként átvonuló záporokkal kell számolni. Vasárnap azonban ismét felszakadozik a gomoly felhőzet, és több órára előbukkan a nap. A reggeli órákban a hőmérséklet 3-4 fokra csökken, napközben 17-18 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót. Főleg a szuper jubileumi hétvégén. Az alsó csirkecomb 100 gramonként 1 lej 29 bani, az 500 gramos pikokpól is 11 lej 99 bani, és a mangó darabja 4 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: A Fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
2: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
3: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: Reklámot hallottak.

Fűtől fülig Fanefem. FM 87.6.

sokat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Reggeli kávé. Vidám száj. Fun FM. Amit hallgassál.
1: Indul a mandula.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: 2026. szeptember 29-én kedden reggel 8 és este 6 óra között javítási munkálatok miatt átmenetileg szünetel a vízellátás. Csíkszeredában a Szentlélek utcában a Cákattanya környékén, Fitódban, Csíkmincenten, valamint Csíkszentléleken. A vízellátás helyreállítását követően a csapvíz átmenetileg zavarossá válik, ami normális, és rövid időn belül megszűnik. Hiba bejelentést a 0-24 órás ügyfélszolgálaton tehet 0758 770 040.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Nálunk a Hargita hegy, a Nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Szeptember 29-én kedden déli 12 órától kerül sor az Ezüst Akadémia 7. kiadására, amikor a szemünk és a fülünk is becsaphat. A digitális világ megtévesztő tartalmairól tart előadást dr. Székely Kinga Katalin egyetemi adjunktus. A Művészetek Házában sorra kerülő előadás az álhírek, hamis oldalak, megtévesztő nyereményjátékok és mesterséges intelligenciával készített tartalmak felismerésében segít. A résztvevők egyszerű, hétköznapokban is használható módszereket ismerhetnek meg a tudatosabb és biztonságosabb internet használathoz.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Siegfried Murenschán kijelölt miniszterelnök Mikus Ordán államfővel egyeztet a Kotrocseni palotában, közölte az elnöki hivatal. Mikus Ordán államfő elmondta, azért esett a választása a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsetek meg Romániát Szövetség közös kormányfő jelöltjére, mert ő számíthat a legtöbb szavazatra a konzultáción résztvevő pártoktól. Az alkotmány szerint a kijelölt miniszterelnöknek a megbízásától számított 10 napon belül kell a parlament elé terjesztenie a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. A kijelölt kormányfő bemutatta a kormányprogram főbb irányvonalait, amely Románia modernizációs és reform folyamatának folytatását célozza, és Európa párti lesz. Főbb ismérvei közé tartozik, hogy nem számol adóemelésekkel, növelni a béreket a közszférában és növelni a nyugdíjakat. A kormányprogram célkitűzése, hogy a gazdaság nagyobb mértékben nőjön, mint a közadósság. Ha ez a kettő felcserélődne, az az állampolgárokra nehezedő terhek növekedését eredményezné. Közösen tiltakozik a kötelező iskolai egyenruhák bevezetése ellen a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége, a MAKOSZ és a Román Országos Diáktanács, a CSENEE. Szeptember 28-án hétfőn feketébe öltöznek a tiltakozások jeléül. A diákok ugyanis úgy gondolják, hogy az egységes öltözet nem oldja meg sem a romániai oktatás, sem a diákok közötti egyenlőtlenségeket. Szeptember végén és október első napjaiban még az évszaknak megfelelő idő várható Romániában. Ezt követően azonban az ország egész területén az átlagosnál melegebb idő valószínű, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az enyhébb idő október második felében is folytatódhat. Csapadékból összességében a megszokott mennyiség várható, de az ország nyugati, északnyugati és középső részén több időszakban is szárazabb lesz az időjárás. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változékony, javarészt száraz, de többnyire borongós időjárás. A csúcsérték 15 foknál nem emelkedik magasabbra, 14 fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában. Hétvégén, főleg szombaton csapadékossá válik az időjárás, helyenként átvonuló záporokkal kell számolni. Vasárnap azonban ismét felszakadozik a gomoly felhőzet, és több órára előbukkan a nap. A reggeli órákban a hőmérséklet 3-4 fokra csökken, napközben 17-18 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Egy napos cserkész kalandra várja a diákokat az Ady Endre 104-es számú cserkész csapat. A program október 3-án, szombaton délelőtt 11 és délután 3 óra között lesz a cserkész otthonban, a Petőfi utca 53 szám alatt, a református imaház udvarán. A második osztálytól felfelé minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel várnak a szervezők. Aki szeretne játszva tanulni, közösségben lenni és új élményeket szerezni, vegyen részt az egynapos cserkész kalandon.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
2: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
3: Szombatonként 11-től.
4: Mindent a fülnek. Fun FM 87.6. Csíkszered.

0: torlódik, hol szabad. Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Forgalomkorlátozásra kell számítani szombaton Csíkszeredában a Hargita Karting Motorsport Fesztivál miatt. Déli 11:30 és délután 1 óra között teljesen lezárják a Kossuth-Lajos utca és a Temesvári Sugárút kijelölt szakaszait. Emellett az autósport rendezvény résztvevőinek felvonulási ideje alatt rövid időre lezárják a Rét utca, a Hargita utca és a Kossuth-Lajos utca érintett szakaszait is mindkét irányban. A forgalomkorlátozások idején érdemes kerülőutat választani és fokozott figyelemmel közlekedni.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Szombaton ismét megrendezik a csíkszéki gazdanapokat a Csíkszentsimoni Szent László Gyermekvédelmi Központ udvarán. A program délelőtt 10:30-kor traktoros felvonulással kezdődik, majd lesz néptánc, szekeres ügyességi verseny, munkalovak versenye, és kihirdetik Csíkszék legnagyobb pityókáját is. Egész nap helyi termelők és kézművesek vására, mezőgazdasági gépkiállítás, gyermekprogramok, szakmai sátor és gasztroudvar várja az érdeklődőket. A napot Muzsika Szó zárja.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Fun FM Rádió. Bárhol, bármikor. Éterben, online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan. Bárhol.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: A szív egészségére hívják fel a figyelmet vasárnap Csíkszeredában. Szeptember 27-én délelőtt 11 órától harmadik alkalommal rendezik meg a szívek sétányát a Központi Parkban. A szervezők minden korosztályt várnak egy közös, tartalmas sétára, amelyen hasznos információkat lehet hallani a szív egészségéről. Emellett a helyszínen ingyenes vércukorszint és vérnyomásmérést is biztosítanak a szervezők. A Csíkszeredai Rotary Klub által szervezett esemény kapcsolódik a Szívvilágnapjához, és része a világ számos pontján megtartott hasonló rendezvényeknek.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
2: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
3: Szombatonként 11-től.
4: Mindent a fülnek. Fun FM 87.6 Csíksz.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Kiss.
1: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
2: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Szeptember 29-én kedden déli 12 órától kerül sor az Ezüst Akadémia 7. kiadására, amikor a szemünk és a fülünk is becsaphat. A digitális világ megtévesztő tartalmairól tart előadást dr. Székely Kinga Katalin egyetemi adjunktus. A Művészetek Házában sorra kerülő előadás, az álhírek, hamis oldalak, megtévesztő nyereményjátékok és mesterséges intelligenciával készített tartalmak felismerésében segít. A résztvevők egyszerű, hétköznapokban is használható módszereket ismerhetnek meg a tudatosabb és biztonságosabb internet használathoz.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
2: Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fan FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek, lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: fülig zene, mosoly az arcon.
1: A 87,6-on.
2: A 80-as évjárat 8-tól, minden szerdán a Fenefem rádióban.

0: Rádióból sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül.
0: A jóból sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.

0: Igazi 90-es válogatás. 90-es válogatás. A 90-es évek emlékezetes ritmusai. Csak a legjobbak. Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak. Két órában.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.

0: észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: 90-es évek emlékezetes ritmusai két órában.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: 1988 was just the beginning. And now, in 1998, the story continues.

0: something special about music. Trust your DJ.
1: Táncolható slágerek, igazi 90-es válogatás. A 90-es évek emlékezetes ritmusai, csak a legjobbak. Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak. Két órában.
2: Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: A slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: A 90-es évek emlékezetes ritmusai két órában.

big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: mindent a fülnek. Fun FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fun FM. Check this. Check this and dance.

three. Come on, girl.